0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Országos víradó napot tartanak szombaton, még mindig sok a szabadtéri tűz. Napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Országos víradó napot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes víradókat. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalomban érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, felsétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk az esti órákban, lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Kop, kop, kotba, én

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha

Sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad. Tíz

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szolnoki gyártású elemekkel készülnek az új Intercity motorvonatok. Sokakat kínoszhat a parlagfű allergia. Zajhatásra kell készülni a hétvégén Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Változik a forgalmi rend, és több helyen lezárásokra kell számítani Szolnokon a Szent István napi ünnepi rendezvénysorozat miatt. A közlekedőknek már a hét elejétől figyelniük kell a korlátozásokra, ugyanis a belvárosban több fontos teret és utcát teljesen lezárnak a járműforgalom elől. A város tájékoztatása szerint az ünnep napján a Tisza hídon és a Gyalogos hídon is szakaszos, illetve teljes lezárásokra kell készülni a gyalogosoknak és az autósoknak egyaránt. A folyó Tiszaligeti partszakaszát és a közeli sétányt ugyancsak lezárják a látogatók biztonsága érdekében. A közlekedési változások mellett jelentős hanghatásra is számíthatnak a helyiek, hiszen a katonai légi bemutató és az azt megelőző gyakorló repülések idején a repülők a megszokottnál sokkal nagyobb zajjal közlekednek majd a megyeszékhely felett. A szakemberek arra kérik a lakosságot és a sofőröket, hogy a megszokottnál sokkal körültekintőbben közlekedjenek, és az érintett napokon időben induljanak útnak. Leszerződtette a finn válogatott Alexander Madsent az NHL szolnoki olajbányász kosárlabda csapata, amivel teljessé vált a gárda kerete a következő bajnoki szezonra. A 31 éves 208 cm magas sportoló a görög élvonalból érkezik a tiszaparti városba, ahol a hazai pontvadászat mellett a nemzetközi kupában is fontos tapasztalatokkal járulhat hozzá a sikerhez. A kosaras korábban megfordult a spanyol és a litván bajnokságban is, pályafutása során pedig több bajnoki címet és kupa győzelmet ünnepelhetett. Nemzeti csapatával két Európa-bajnokságon is szerepelt, valamint a világbajnoki selejtezőkön is alapembernek számított, írta róla a klub. A több poszton is bevethető játékos ötödik légiósként csatlakozik a szolnoki kerethez. A szakemberek várakozása szerint a sokoldalú és komoly nemzetközi rutinnal rendelkező magas ember kulcs szerepet tölthet be a csapatban. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak azt mondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
2: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszőlő.
1: Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot, a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a JASZ Kunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Segítséget ígért, helyette kifosztotta az idős asszonyt. Eljárást indítottak a rendőrök egy nő ellen, aki jelentős összegű pénzt csalt ki egy karcagi lakostól. A gyanúsított azzal hitegette az áldozatát, hogy intézkedik az egyik ismerőse idős otthoni elhelyezése érdekében. A sértett több részletben adta át a kért összeget, összesen 345 000 forintot, azonban az ígért segítségből semmi sem valósult meg. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a csalók gyakran a jó hiszeműségre és a segítőkészségre építenek a megtévesztések során. A hivatalos ügyintézések vagy a soron kívüli elhelyezések ígérete típusos ürügy a pénzszerzésre. A rendőrség hivatalos oldalán azt tanácsolják, hogy senki ne adjon át előre pénzt ismeretleneknek, és a kétes ajánlatokról mindig konzultáljanak a hozzátartozóikkal a döntések előtt. A megfontoltsággal megelőzhetők az anyagi károk. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatinidórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
3: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Gólzáporos döntetlennel ért véget a karcagi SC labdarúgó csapatának legutóbbi mérkőzése a másodosztályú bajnokság negyedik fordulójában, foglalta össze a szoljon.hu. A hazai gárda háromszor is megszerezte a vezetést a Tisza-Kécske elleni összecsapáson, azonban a vendégek mindannyiszor egyenlíteni tudtak. A találkozó különlegessége volt, hogy a karcagiak kapujában a fiatal hálóőr Varga Noel mutatott be, akit a hajrában piros lappal kiállított a játékvezető. A hazai együttes így 10 emberrel fejezte be a küzdelmet, amit az ellenfél kihasznált, és a legutolsó percekben megszerezte a harmadik találatát. A karcag negyedik bajnoki mérkőzésén a negyedik döntetlenjét érte el a szezonban. Varga Attila vezetőedző szerint a játékosok kőkeményen küzdöttek, azonban a jövőben stabilabb teljes esítményre lesz szükség az előny megőrzéséhez. A csapat jelenleg 10. helyen áll a tabellán. Folytatás szombaton a BVSC Zugló otthonában. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma főként napos időre számíthatunk, de késő délután este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem várható, holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk. A nappali maximumok a mai napon 27, holnap 29 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 17 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok a rövid munkahét közepén, mert hogy csak 3 napos, és ebből ma a második kezdődött el. Augusztus 18, kedd, sok boldogságot az Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt, 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Ebben a fél órában Fábián Júli Zuhekörrel közös dala a Madison Avenue-é, elsőként pedig Tom Novi-é szól. Now or Never, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ki mi szeretett volna lenni gyerekkorában? Emlékszünk? Én kettő dolog, pókember és motocross versenyző. Ma van a ne add fel nap, úgyhogy ne adjuk fel gyerekkori álmainkat, bár pókember nem lehetek, azért még a motocross összejöhet. Ha nem is versenyszinten, de egyszer mindenképpen szeretném kipróbálni, eddig még nem sikerült. Like a Child, Fábián Juli és Zuhacker közös dala folytatja a kedreggelt itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Felfrissült a reggel, és napközben is csak 22-28 fok között alakul majd a maximum. Keleten, északkeleten még lehet egy-egy zápor, zivatar, részletes időjárás jelentés és friss hírek. Pillanatokon belül rögtön fél hét. Oli Mörsz és a Dance With Me Tonight folytatja a hírek után. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megnövekedett zajhatásra kell készülni a hétvégén Szolnokon. Finn válogatott kosárlabdázóval erősített a Szolnok. Eredményes volt a védekezés a szülőkabóca ellen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Változik a forgalmi rend, és több helyen lezárásokra kell számítani Szolnokon a Szent István napi ünnepi rendezvénysorozat miatt. A közlekedőknek már a hét elejétől figyelniük kell a korlátozásokra, ugyanis a belvárosban több fontos teret és utcát teljesen lezárnak a járműforgalomban.

0: Valom elől. A város tájékoztatása szerint az ünnep napján a Tisza hídon és a Gyalogos hídon is szakaszos, illetve teljes lezárásokra kell készülniük a gyalogosoknak és az autósoknak egyaránt. A folyó Tiszaligeti partszakaszát és a közeli sétányt ugyancsak lezárják a látogatók biztonsága érdekében. A közlekedési változások mellett jelentős hanghatásra is számíthatnak a helyiek, hiszen a katonai légiben mutató és az azt megelőző gyakorló repülések idején a repülők a megszokottnál sokkal nagyobb zajjal közlekednek majd a megyeszékhely felett. Leszerződtette a finn válogatott Alexander Madsent az NHL szolnoki olajbányász kosárlabda csapata, amivel teljessé vált a gárda kerete a következő bajnoki szezonra. A 31 éves 208 cm magas sportoló a görög élvonalból érkezik a tiszaparti városba, ahol a hazai pontvadászat mellett a nemzetközi kupában is fontos tapasztalatokkal járulhat hozzá a sikerhez. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak azt mondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma főként napos időre számíthatunk, de késő délután este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem várható. Holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk. A nappali maximumok a mai napon 27, holnap 29 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 17 fok lehet.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 18-án kedden. Ma a nap első felében északkeleten és itt ott keleten még lehet további eső, zápor, illetve zivatar. Napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok, gomoly felhők váltják egymást, de már csak elszórtan lehet futózápor, zivatar. Felfrissült a reggel, 11-19 fok között van odakint, és 22-28 foknál nem lesz melegebb napközben sem. Aztán napról napra egyre melegszik az idő, holnap már 28-33, míg csütörtökön 30-35 fok közötti hőség lesz újból. Jessie J és a Domino folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 7 óra jöjjenek a legfrissebb hírek, 08.18 a mai dátum és 2026 az évszám, akár a hírek alatt is lehet közlekedési infót küldeni, és hát rengetegen vannak a névnapos hölgyek is, az Ilonák, sok boldogságot nekik. 0620 55 55 155, ide nekem Give It To Me címmel Madonna dala is jön majd. Akár csak az LGT embertelen dala, egy 2022-es Geszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor által készített feldolgozása. Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, is esztelen jó. Rövid szünet, a zenék között friss infók, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szolnoki gyártású elemekkel készülnek az új Intercity motorvonatok. Több százezret csaltak ki egy karcagi asszonytól. Sokakat kínoszhat a parlagfű allergia. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot, a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. Segítséget ígért, helyette kifosztotta az idős asszonyt. Eljárást indítottak a rendőrök egy nő ellen, aki jelentős összegű pénzt csalt ki egy karcagi lakostól. A gyanúsított azzal hitegette az áldozatát, hogy intézkedik az egyik ismerőse idős otthoni elhelyezése érdekében. A sértett több részletben adta át a kért összeget, összesen 345.000 forintot, azonban az ígért segítségből semmi sem valósult meg. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a csalók gyakran a jó hiszeműségre és a segítőkészségre építenek a megtévesztések során. A hivatalos ügyintézések vagy a soron kívüli elhelyezések ígérete típusos ürügy a pénzszerzésre. A rendőrség hivatalos oldalán azt tanácsolják, hogy senki ne adjon át előre pénzt ismeretleneknek, és a kétes ajánlatokról mindig konzultáljanak a hozzátartozóikkal a döntések előtt. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma főként napos időre számíthatunk, de késő délután este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem várható. Holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk. A nappali maximumok a mai napon 27, holnap 29 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 17 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Augusztus 18, kedd, Ilonák, szülinaposok sok boldogságot minden ünnepeltnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a skót Texas zenél, ebben az órában halljuk majd az M-People-t is. Elsőként pedig jön a Black Eyed Peas, a Don't Funk With My Heart-tal.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 18-án kedden. Ezen a napon 1949-ben Adolf Dassler, vagy becenevén Adi Dassler, bejegyeztette a vezeték és keresztnevéből alkotott Adidas márkanevet. Ilyen és ehhez hasonló érdekességek a múltból egy picit később, addig még az MP-ből mindjárt Geszti Péter, Presser Gáborral és Lotfi Begivel jön az Embertelen dal, most pedig Madonna érkezik a Give It To Me-vel a Best-en. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a rövid munkahét közepén. Háromnapos, és ma kedd van, augusztus 18-a. Jönnek a friss hírek, aztán egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Brandy and Monica, The Boy Is Mine. Szerencsére felfrissült a levegő. Ma 22-28 fok között lesz a legmelegebb pillanatokban is a maximum. Aki pedig már elindult és van közlekedési infója, az elküldheti a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elismeréseket adtak át a megyei ünnepségen. Vizsgálják, mi okozhatta hatalmas csarnoktüzet

0: Szolnokon döntetlennel zárult a karcagi labdarúgó rangadó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Átadták a legmagasabb területi elismeréseket az államalapítás ünnepe alkalmából megtartott megyei megemlékezésen Szolnokon. A rendezvénynek különleges jelentőséget adott, hogy a térség idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A Vármegyeháza dísztermében megtartott eseményen a helyi közösségért, a közigazgatásban, az egészségügyben, az oktatásban, valamint a kultúra és a sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó szakembereket díjazták. Az ünnepségen kiemelték, hogy a térség megtartó ereje a szoros együttműködésben és a helyi értékek megőrzésében rejlik. A rangos elismerések között átadták a vármegyei díszpolgári címeket, valamint a gazdasági, művészeti és szociális díjakat is a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó személyeknek és szervezeteknek. Még vizsgálják, mi okozhatta a múlt heti hatalmas tüzet, amiben egy csaknem 1500 négyzetméteres csarnoképület égett Szolnokon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal. A több helyiségből álló épületet műhelyként is használták. A helyszínre a szolnoki egységek mellett a környező településekről és a szomszédos vármegyékből is érkeztek hivatásos tűzoltók, akik 11 vízsugárral láttak munkához. A mentés közben 19 gázpalackot hoztak ki az épületből, megelőzve ezzel a robbanás veszélyt. A szakemberek 3 targoncát, fűnyíró traktort és több autót is megmentettek, miközben az átízott tetőszerkezetet is meg kellett bontaniuk. A beavatkozást füstelszívó berendezések és speciális légzőbázis is segítette a helyszínen. A keletkezett károk nagyságát és a tűz pontos keletkezési okát a hatóságok tűzvizsgálati eljárás keretében tisztázzák. Ma főként napos időre számíthatunk, de késő délután este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem várható, holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk. A nappali maximumok a mai napon 27, holnap 29 fok körül alakulnak, éjjel minimum 17 fok lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
3: Wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 18-án, kedden. Sok boldogságot a névnapos Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 65 éve a mai napon készült el a berlini fal, amelyet az NDK kormánya épített Nyugat-Berlin köré. Ma 90 éve született Robert Redford amerikai színész. Láthattuk a Suttogóban és a Kém játszmában is többek között. 74 éve szintén a mai napon született Patrick Swayze amerikai színész, táncos, énekes, dalszövegíró. Dirty Dancing, Ghost. Pontosan 43 éve a mai napon a Városligeti Királydombon bemutatták az István a Király című magyar rockoperát. augusztus 18 megszületett Everlast, ír amerikai rapper, énekes, dalszövegíró. A House of Pain tagja, zenéjének jellegzetessége a rap ötvözése az akusztikus rock zenével. És 1983-ban ezen a napon született Mika, angol énekes. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejtelmezése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss közlekedési hír, majdnem 8 kilométeres a dugó az M3-ason Vásárosnamény felé, Kerekharaszt és Bag között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták. Szívderítő zene akár dugóban ücsörgéshez is. 8 után jön Salome de Bahia és Pixáik is a balatoni nyárral. A dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, rögtön 8 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tiszató, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tiszatavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Megnövekedett zajhatásra kell készülni a hétvégén Szolnokon. Finn válogatott kosárlabdázóval erősített a Szolnok. Eredményes volt a védekezés a szülőkabóca ellen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Változik a forgalmi rend, és több helyen lezárásokra kell számítani Szolnokon a Szent István napi ünnepi rendezvénysorozat miatt. A közlekedőknek már a hét elejétől figyelniük kell a korlátozásokra, ugyanis a belvárosban több fontos teret és utcát teljesen lezárnak a járműforgalom elől. A város tájékoztatása szerint az ünnep napján a Tisza hídon és a Gyalogos hídon is szakaszos, illetve teljes lezárásokra kell készülni a gyalogosoknak és az autósoknak egyaránt. A folyó Tiszaligeti part szakaszát és a közeli sétányt ugyancsak lezárják a látogatók biztonsága érdekében. A közlekedési változások mellett jelentős hanghatásra is számíthatnak a helyiek, hiszen a katonai légi bemutató és az azt megelőző gyakorló repülések idején a repülők a megszokottnál sokkal nagyobb zajjal közlekednek majd a megyeszékhely felett. Leszerződtette a finn válogatott Alexander Madsent az NHL Szolnoki olajbányász kosárlabda csapata, amivel teljessé vált a gárda kerete a következő bajnoki szezonra. A 31 éves 208 cm magas sportoló a görög élvonalból érkezik a tiszaparti városba, ahol a hazai pontvadászat mellett a nemzetközi kupában is fontos tapasztalatokkal járulhat hozzá a sikerhez. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak azt mondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma főként napos időre számíthatunk, de késő délután este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem várható. Holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk. A nappali maximumok a mai napon 27, holnap 29 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 17 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben a fél órában az Allianz Ethnic-től vagy a Honey Beast-től mindjárt Robbie Williams is énekel a névnapos hölgyeknek, az Ilonáknak. Mindenek előtt azonban Lady Gaga jön a Paparazzival. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, kitartást a rövid munkahét közepén, augusztus 18, kedd. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Az augusztus 20-ai lezárások miatt az ilyenkor szokásosnál nagyobb a tumultus a főváros belső kerületeiben. Autópályáinkon egészen jól járható szinte minden szakasz, egyet leszámítva M3-as Vásárosnamény felé, Kerekharaszt és Bag között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták, 7-8 kilométeres dugóra kell készülni. Szálloméda Báhia folytatja a kedreggelt, egy perccel lassan kettővel, 8:45 után itt a Best FM-en.

0: Mix Salsa.
1: Best FM, a legjobb zenék. Már-már a fűtés kapcsoló után nyúltam reggel az autóban, de azért csak nem. Felfrissült, mindenhol a levegő 20 fok alatt van, még mindig egy csomó helyen az országban, napközben pedig 25 fok körül alakul a maximum. Alapvetően napos, szeles idő lesz némi gomoly felhővel. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a Backstreet Boys jön a We've Got It Going On-nal. Rögtön 8:30, jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szolnoki gyártású elemekkel készülnek az új Intercity motorvonatok. Több százezret csaltak ki egy karcagi asszonytól. Sokakat kínoszhat a parlagfű allergia. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megérkezett az országba a gyesebb, legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot, a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. Segítséget ígért, helyette kifosztotta az idős asszonyt. Eljárást indítottak a rendőrök egy nő ellen, aki jelentős összegű pénzt csalt ki egy karcagi lakostól. A gyanúsított azzal hitegette az áldozatát, hogy intézkedik az egyik ismerőse idős otthoni elhelyezése érdekében. A sértett több részletben adta át a kért összeget, összesen 345 ezer forintot, azonban az ígért segítségből semmi sem valósult meg. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a csalók gyakran a jó hiszeműségre és a segítőkészségre építenek a megtévesztések során. A hivatalos ügyintézések vagy a soron kívüli elhelyezések ígérete típusos ürügy a pénzszerzésre. A rendőrség hivatalos oldalán azt tanácsolják, hogy senki ne adjon át előre pénzt ismeretleneknek, és a kétes ajánlatokról mindig konzultáljanak a hozzátartozóikkal a döntések előtt. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma főként napos időre számíthatunk, de késő délután este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem várható. Holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk. A nappali maximumok a mai napon 27, holnap 29 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 17 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620 55 55

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Hála a jó égnek, felfrissült mindenhol a levegő, a maximumok ma 25 fok körül lesznek, és 20 foknál nincs most melegebb az országban. Napos, szeles, délután egy kicsit gomoly felhősebb idő, csapadék nélkül. Itt telik augusztus 18-a kedd, és hát most azt látom, hogy 20-ára és 21-ére visszatér a kánikula 34-35 fok, de aztán újból visszacsökken 30 fok környékére a napközbeni maximum, és hát nagy valószínűséggel most már kevesebb eséllyel lesznek 35 fokok. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Will Smith-től a Wild Wild West a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra is az M3-oson a legrosszabb a közlekedők helyzete ma reggel. Vásáros-Namény felé Bag és Kerekharaszt között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták. 8 kilométeres a tolódás, aki tud, kerüljön a 3-as főúton. És aki velünk tart 9 után is, az találkozhat a Bon Jovival. És itt lesz Curtis Péli Barnával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egyre népszerűbbek a lombkorona tanösvények, melyekből találunk érdekeset makón, gyomaendrődön, ipolytarnócon, a Tolnai hegyháton, ám az ország egyik különleges lombkorona sétányát a Nagykunság fővárosában, Karcagon lejjük. A parkerdőt még 2005-ben alakították ki, akkor még csupán egy hatállomásos kocogópályával. Hamar szükségessé vált a megújulás, aminek köszönhetően több futópálya közül választhatunk. Néhány éve adták át a közel 300 méter hosszan kanyargó sétányt a 70 éves fák között, amely 6 méter magasban található, így különleges kilátás nyílik az erdő élővilágára, a fák formájára. A lombkorona sétány 40 interaktív állomásán jobban megismerhetjük a növényeket és az itt élő állatokat, miközben minden évszakban új kilátás fogad minket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Elismeréseket adtak át a megyei ünnepségen. Vizsgálják, mi okozhatta a hatalmas csarnoktüzet Szolnokon. Döntetlennel zárult a karcagi labdarúgó rangadó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Átadták a legmagasabb területi elismeréseket az államalapítás ünnepe alkalmából megtartott megyei megemlékezésen Szolnokon. A rendezvénynek különleges jelentőséget adott, hogy a térség idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A Vármegyeháza dísztermében megtartott eseményen a helyi közösségért, a közigazgatásban, az egészségügyben, az oktatásban, valamint a kultúra és a sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó szakembereket díjazták. Az ünnepségen kiemelték, hogy a térség megtartó ereje a szoros együttműködésben és a helyi értékek megőrzésében rejlik. A rangos elismerések között átadták a vármegyei díszpolgári címeket, valamint a gazdasági, művészeti és szociális díjakat is a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó személyeknek és szervezeteknek. Még vizsgálják, mi okozhatta a múlt heti hatalmas tüzet, amiben egy csaknem 1500 négyzetméteres csarnoképület égett Szolnokon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal. A több helyiségből álló épületet műhelyként is használták. A helyszínre a szolnoki egységek mellett a környező településekről és a szomszédos vármegyékből is érkeztek hivatásos tűzoltók, akik 11 vízsugárral láttak munkához. A mentés közben 19 gázpalackot hoztak ki az épületből, megelőzve ezzel a robbanás veszélyt. A szakemberek 3 targoncát, fűnyíró traktort és több autót is megmentettek, miközben az átízott tetőszerkezetet is meg kellett bontaniuk. A beavatkozást füstelszívó berendezések és speciális légzőbázis is segítette a helyszínen. A keletkezett károk nagyságát és a tűz pontos keletkezési okát a hatóságok tűzvizsgálati eljárás keretében tisztázzák. Ma főként napos időre számíthatunk, de késő délután este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem várható, holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk. A nappali maximumok a mai napon 27, holnap 29 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 17 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És olyan ikonjai, mint a Moloko, a Bon Jovi, Ákos, a Destiny's Child, Melanie C, Whitney Houston, vagy rögtön az óra elején Christina Aguilera-ék a Can't Hold Us Down-nal. 4 perc elmúlt 9, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

ezek a szép sztori. Gyönyörű lány a fej és morkocsi, az emlék bennem nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztori.

0: nem kopik. Best FM a legjobb zenéjék. Útunkat a 90-es és 2000-es években 1999 tájékán folytatjuk. Ekkor jelent meg a Destiny's Child Say My Name című dala. A trió egyértelműen legnépszerűbb és mai napig is aktív tagja. Beyoncé Knowles pedig kivásárolta az LVMH luxus csoport részesedését a dédapjáról elnevezett Sir Davis whisky márkából, így most 100%-ban ő a tulajdonosa. Nem csak világhírű és sikeres popénekesnő, de úgy tűnik tudatos üzletasszony is Beyoncé Knowles.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Bon Jovi és a Have a Nice Day. Szép napot, és aki nem szeretné, hogy belerondítson egy 8 kilométeres torlódás a mai szép napjába, az az M3-ason Vásárosnemény felé, Bagnál hajtson le, és a 3-as főúton kerüljön, ugyanis kerekharasztig 8 kilométeren keresztül torlódik a pálya, a külső sávot lezárták, burkolatjeleket festenek. Jó utat! Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

FM, a legjobb zenék. Itt az idő, szólt a molokódal a The Time Is Now, és hát végre itt a jó idő, a kellemes idő, felfrissült a levegő. Ma 25 fok körül alakul a maximum, sok napsütés, délután némi gomoly felhő, enyhe szél, csapadék nélkül. Így alakul augusztus 18-a, kedd időjárása.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amikor még volt víz a Dunában, a Balatonban, a Velencei tóban, amikor még volt MTV, na ott láttam először, mert hogy videoklip formájában találkoztam a Soul to Soul Get a Life című slágerével. Azóta sok minden változott, de van, ami nem. A VIP még mindig nem találja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megnövekedett zajhatásra kell készülni a hétvégén Szolnokon. Finn válogatott kosárlabdázóval erősített a Szolnok. Eredményes volt a védekezés a szülőkabóca ellen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Változik a forgalmi rend, és több helyen lezárásokra kell számítani Szolnokon a Szent István napi ünnepi rendezvény sorozat miatt. A közlekedőknek már a hét elejétől figyelniük kell a korlátozásokra, ugyanis a belvárosban több fontos teret és utcát teljesen lezárnak a járműforgalom elől. A város tájékoztatása szerint az ünnep napján a Tisza hídon és a Gyalogos hídon is szakaszos, illetve teljes lezárásokra kell készülni a gyalogosoknak és az autósoknak egyaránt. A folyó Tiszaligeti partszakaszát és a közeli sétányt ugyancsak lezárják a látogatók biztonsága érdekében. A közlekedési változások mellett jelentős hanghatásra is számíthatnak a helyiek, hiszen a katonai légibemutató és az azt megelőző gyakorló repülések idején a repülők a megszokottnál sokkal nagyobb zajjal közlekednek majd a megyeszékhely felett. Leszerződtette a finn válogatott Alexander Madsent az NHL Szolnoki olajbányász kosárlabda csapata, amivel teljessé vált a gárda kerete a következő bajnoki szezonra. A 31 éves 208 cm magas sportoló a görög élvonalból érkezik a tiszaparti városba, ahol a hazai pontvadászat mellett a nemzetközi kupában is fontos tapasztalatokkal járulhat hozzá a sikerhez. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak azt mondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma főként napos időre számíthatunk, de késő délután este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem várható. Holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk. A nappali maximumok a mai napon 27, holnap 29 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 17 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az órát a szülinapos Michael Holbrook Pennyman Jr., közismertebb nevén Mika, angol-libanoni énekes indítja. A ma 43. születésnapját ünneplő énekesen kívül hozom még a Red Hot Chili Peppers-t, jön Naughty Boy a La La La-val, itt lesz a Flip the Script és a C-Block is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 10 óra elmúlt, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kedd van, úgyhogy még több ilyen és ehhez hasonló muzsika este a Night Shift-ben. 6-kor kezd a házigazda a White Boy, 7 és 8 között pedig DJ Hangya idézi meg a 90-es és 2000-es évek funky buliait.

0: Jazz FM, a legjobb zenék az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. Átadják a gyalogosoknak például a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Bárkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagy számú érdeklődő miatt a belvárosban a BKK járatai sűrűbben közlekednek. Elsősorban a metrók igénybevétele javasolt, utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább hajnali 14:30-ig járnak. Az aktuális valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon is lehet tájékozódni, az augusztus 20-ai programokról pedig az augusztus20.hu oldalon lehet bővebb információhoz jutni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra jönnek augusztus 18 kedd legfrissebb hírei, a délelőtt utolsó órájában pedig énekel Jennifer Lopez. És Jani Csák Veca is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hazavághatja a házi patikát a hőség, éjjel is járnak a metrók, mentesítő vonatok is lesznek a tűzi játék után. Gyilkosság majd öngyilkosság Gyoma Endrődön. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolása. Található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzi játék után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. A gyanú szerint megölte lányát, majd végzett magával egy férfi Békésben, Gyoma Endrődön. A hazatérő feleség talált rájuk. Előbb 74 éves férjére a konyhában, aztán 48 éves lányukra az egyik szobában, írja a polisz.hu. A rendőrség vizsgálja a részleteket, emberölés miatt indult eljárás a tragikus ügyben. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymástól. Miután fény derült a csalásra, a brit nagykövetség azonnal jelezte a történteket a Fehérháznak. Nem lesz tartós az enyhülés, már is mondom, milyen időre számíthatunk. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jön az az amerikai sztár, aki egy bő 10-15 évet letagadhatna valós életkorából. Lenny Kravitz, aki nyáron nálunk is koncertezett, The Chamber című dalával indítja el augusztus 18-a kedd délelőttjének utolsó óráját. Sok boldogságot a névnapos Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek kultikus brit zenekar az IMF érkezik. A csapat alapító tagja billentyűse Darren Derry Brownson pedig a napokban 55 éves korában itt hagyott minket. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között nekiállítunk emléket. Az Unbelievable-lel most a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék jön, az augusztus 20-ai hosszú hétvége, Budapesten pedig három ikonikus helyszínen is lehet hajnalig bulizni az ünnepen. Augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai. A Kossuth téren az Anima Sound System látható, hallható, mert hogy egy különleges audiovizuális showval készülnek. A Margit szigeten pedig a hazai könnyű zenei élet neves képviselői, köztük Diva, a Boban Markovics Orkesztár és a Quimby várják az érdeklődőket. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül dél, jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Ed Sheeran Bad Habits című slágerével indítja a Best délutánt. Jó étvágyat, lassan ebédidő. Én várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is. Itt a Besten, Maxim Levente vagyok, hello! Bad habits lead to late nights and then alone.
2: Conversations with a stranger I barely know. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hazatért a sérült zarándokok első csoportja, rászorulókhoz kerülnek a szigeten hátrahagyott sátra. Kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megérkezett haza Lengyelországba a vasárnapi busztragédia sérültjeinek első csoportja, 21-en voltak a külön repülőn, közülük már csak 5-en szorulnak kórházi ellátásra, de ők sincsenek életveszélyben. További 5 sérültért rokonaik jöttek Magyarországra és kocsival utaztak haza. Vasárnapra virradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a zarándoklatról hazatérő autóbusz, valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr, 12-en vesztek oda a balesetben. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idén is eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket, például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként évről évre egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és a hőség miatt egyre nehezebben találnak inni maguknak. Egy sekély tálba öntött vízzel segíthetjük őket. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallják.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát. És szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
1: Más helyettet forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten. Kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt megbízójának. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Hamarosan újra melegszik az idő, mondom a részleteket. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, kedden is. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Töltsük velem a következő néhány órát. Remek sláger kavalkád lesz a Halott pénzzel, Danny Minogue, Michael Jacksonnal, vagy éppen a Hooligans-szel. Egységen pedig megnyitja is az órát, jön a Bad Habits, én pedig szép délutánt kívánok, és jó hangulatot mindenkinek mindenhová.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses szép keddet. Ha nagyon jó a kedvük, akkor pláne maradjanak itt. Dobják fel az én kedvemet is, na jó, csak azért nem annyira jó, mert függönymosással indítottam a napot, és kicsit elfáradtam, bevallom őszintén, mert hajnalán kezdtem, és rájöttem arra, hogy nem biztos, hogy most annyira kedvelnek a szomszédok, hogy 7 óra után beindítottam a mosógépet, de sajnos nem volt máskor rá időm, úgyhogy hát bocsánat, innen is küldök majd nekik egy-egy dalt. Remélem, hogy nem haragszom. Bár az alattam lévő lakásban meg felújítás van, és ilyen 8 óra körül neki kezdtek, szóval talán még jó vagyok. Szóval, de nem akarok ezzel fárasztani senkit, inkább szép délutánt kívánok. Szóval, ha jó a kedvük, akkor mindenképpen maradjanak itt. Ha esetleg kevésbé vagy önök is fáradtak, akkor pedig aztán nekiéreztem a legjobb zenéket, hogy az önök kedve is egy kicsit jobb legyen. A Backstreet Boys-szal szerintem már neki is mehetünk. Jön a Get Down, a Hooligans és a Királylány, most pedig PM Down viszi tovább a napot. Set a Drift on Memory Bliss. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt, hozom a legfrissebb útinfókat. Ha valaki pedig lát valamit, akkor megköszönöm, ha hív vagy ír. Mindjárt mondom a számod előtte, hogy az M3-ason a határ felé az Ecsédi pihenőhely és a Gyöngyös Nyugat csomópontnál a terelés bontása folyik. 62-es és a 70-es kilométerek között mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, ezért a lassulás, 1-2 kilométeres most a torlódás. A 61-es főúton Kaposmérő közelében pedig egy autó hajtott árokba, a 129-es kilométernél felpályás lezárás van érvényben. 0620 55 55 155, ez a számunk, itt lehet hívni, de lehet Viber üzenetet is írni, vagy SMS üzenetet is. Én mindent várok, ha látnak valamit az utakon. Előre köszönöm az információt. Egyébként Budapestről is kaptam egyet, hogy a Kőbányai út, Könyves Kálmán körút kereszteződésében is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: United 3-an párban, higgyék el nekem, ez egy olyan dal, amit ma egész nap énekelni fognak, úgyhogy szívesen. A következő percekben friss hírek érkeznek, mert mindjárt egy óra, utána jön Paul Johnson és a Get Down, és az Iron Mafia is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, míg az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos maci had és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Változások jönnek az iskolákban, cukibögrével és extra kalóriákkal csábítják a véradókat. 4 kiló drog a csomagtartóban, rács mögött a sofőr. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebelsberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Átvették a tiszti hivatás jelképeit, így az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot a leendő honvédtisztek. 103-an vettek részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett kinevezési ceremónián. Ünnepélyes eskütételük a hagyományoknak megfelelően holnap után Szent István napján lesz a parlament előtt a Kossuth téren. Országos véradónap lesz szombaton, ezzel is szeretnék biztosítani azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, továbbá részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az ovs.hu oldalon megtalálják a részleteket, és időpontot is foglalhatnak maguknak. 4 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy törökszentmiklósi férfi autójában, még a múlt pénteken késő este csaptak le rá, kocsijában ücsörgött. Igazoltatták és alaposan átvizsgálták a járművet, a fiatalember nem tett vallomást. Az ügyészség szerint tartani lehet szökésétől, ráadásul további két eljárásban is gyanúsított, ezért javasolták letartóztatását, amit elrendelt a szolnoki járásbíróság nyomozási bírája. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek, amelyek nagyrészt nem a föld alatt, hanem légvezetékeken a föld felett futnak, egyszerűen nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják az aljnövényzetet. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított erdőtűz a hónap elején. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas slágerek és a legjobb hangulat. Itt a Best FM-en én Majoros Rita vagyok. Érkezik már is az Airi Mafia is, a Volt egy álmom, de meghallgathatjuk a Verdák egyik betét dalát is. Ez a Rascal Flatts és a Life is a Highway, és ezt főként azoknak küldöm, akik úton vannak. Robbie Williams érkezik rögtön az óra elején. Itt a Rock DJ.
0: Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Best FM a legjobb zenék, Melanie C és a Never Be The Same Again szólt itt a leges, legnagyobb kedvenceink között. 90-es, 2000-es évek, amikor még sokan mi is tínédzserek, gyerekek voltunk, és pont az ebédnél vetődött fel itt a kollégákkal az a téma és az a kérdés, hogy milyen jó érzés volt, amikor a nyári szünetben bementünk a szüleink munkahelyére. Nem mindig tudták ugye megoldani a felügyeletet, és akkor azért volt, hogy egy-egy napot bementünk a szüleink munkahelyére, vagy egyszerűen csak bementünk megnézni, hogy hol is dolgoznak a szüleink. Na, kinek milyen érzés volt? Egy kicsit gondoljunk erre vissza. Ma délután ez a nap kérdése. Erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Na, a legjobb zenék pedig a folytatásban is itt szólnak a Best FM-en, úgyhogy töltsük meg együtt a délutánt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ready? Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ágnes Vanilla most jó dalát énekeltük az előző percekben, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, aztán itt lesz velünk a Linkin Park is 2 óra után. Jön az Indian. És itt lesz Ruzsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Derekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Hazavághatja a házi patikát a hőség, az MI segítségével kísérletezgetett robbanószereken egy férfi. Durván megtrollkodták a brit kormányfőt.
3: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
4: Magasabb hőmérsékleten bizonyos bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak. Próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
2: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonat és buszok indulnak az ország minden részébe. Robbanó szerkezetekkel kísérletezett udvarán egy férfi. A mesterséges intelligenciát is megkérdezte, hogyan lehet házilag rakétákat, tűzi játékokat gyártani. Beszerezte a kellékeket, ám nem tesztelhetett sokáig. A rendőrök meglátogatták és az összes eszközt lefoglalták. A Hajdúböszörményi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével büntető végzésben döntött az ügyben. A férfi másfél év börtönt kapott, 3 évre felfüggesztve. A végzés nem jogerős. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymástól. Miután fény derült a csalásra, a brit nagykövetség azonnal jelezte a történteket a Fehérháznak. Ma még esetleg előfordulhat egy-egy zápor elvétve, talán holnap is, északon, illetve a Dunántúlon. A folytatásban azonban napról napra melegebb lesz. Holnap 27-33, Szent István napján holnap után 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kevés felhőre, sok napsütésre készülhetünk, erős, néhol heves széllel. A legfrissebb előrejelzések szerint a péntek több felhőt, a hétvége száraz időt ígér hőséggel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 2 óra elmúlt 5 perccel lassan megy tovább a délután a jó hangulat és ez a keddi nap, mert ugye most rövid hetünk van, úgyhogy szerintem egy kicsit mindenki talán jobb szellemben vagy jobb kedvel dolgozik így kedden délután, hiszen holnap szerda, aztán ugye augusztus 20 és jöhet a hosszú hétvége. Itt pedig a legjobb zenék, úgyhogy megyek a Linkin Parkkal, Indian.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni téma az, hogy amikor a szüleink munkahelyére bementünk, mondjuk a nyári szünetben, vagy bármikor, amikor mondjuk ők később végeztek, mikor mi a suliban végeztünk, és mondjuk meglátogattuk őket a munkahelyükön, szóval akkor ez milyen érzés volt, és ki hogy érezte ott magát? Elevenítsük fel ezeket az emlékeket. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Anita azt írja, hogy az ő anyukája tanítónő, és amikor ő még óvodás volt, akkor anyukájával is sulikezdés előtt nagyon sokszor bement a suliba, együtt díszítették a kis termet, és akkor ő már nagyon-nagyon várta, hogy iskolás legyen, és nagyon-nagyon szerette ezeket a pillanatokat, olyannyira, hogy ez kicsit később is megmaradt, mert hogy ő is tanítónő lett, úgyhogy ez így a családban maradt, és ez mennyire cuki kis történet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még a hasonló élmények. Mellé pedig Berecki Zoltán csodás dala, ez a Hangok bazárva itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Elég sok korlátozásra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai nemzeti ünnep és a kísérő rendezvények miatt, úgyhogy például a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a március 15-e tér között augusztus 24-ig, míg a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között augusztus 22-ig tartják zárva az autósok elől. Aztán a Műegyetem rakpartot is lezertek, a Várkert rakpartot és a Lánchíd utcát, valamint forgalmi rendváltozások lépnek életbe a budai vár területén is. A Lánchidat augusztus 15 és 21-e között kizárólag a gyalogosok használhatják, az augusztus 20-ai esti tűzijáték idején azonban teljesen lezárják majd. A Margit hídon pedig a gyalogos forgalmat tegnap óta korlátozták, az ünnep napján 17 órától pedig autóval és gyalogosan sem lehet majd áthaladni rajta. Augusztus 20-án este az Erzsébet hidat is lezárják a forgalom elől. 06 20 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Valakinek van még akár a lezárásokkal kapcsolatban információja, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script is in the house.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szolnoki gyártású elemekkel készülnek az új Intercity motorvonatok. Sokakat kínoszhat a parlagfű allergia. Zajhatásra kell készülni a hétvégén Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Változik a forgalmi rend, és több helyen lezárásokra kell számítani Szolnokon a Szent István napi ünnepi rendezvénysorozat miatt. A közlekedőknek már a hét elejétől figyelniük kell a korlátozásokra, ugyanis a belvárosban több fontos teret és utcát teljesen lezárnak a járműforgalom elől. A város tájékoztatása szerint az ünnep napján a Tisza hídon és a Gyalogos hídon is szakaszos, illetve teljes lezárásokra kell készülni a gyalogosoknak és az autósoknak egyaránt. A folyó Tiszaligeti partszakaszát és a közeli sétányt ugyancsak lezárják a látogatók biztonsága érdekében. A közlekedési változások mellett jelentős hanghatásra is számíthatnak a helyiek, hiszen a katonai légi bemutató és az azt megelőző gyakorló repülések idején a repülők a megszokottnál sokkal nagyobb zajjal közlekednek majd a megyeszékhely felett. A szakemberek arra kérik a lakosságot és a sofőröket, hogy a megszokottnál sokkal körültekintőbben közlekedjenek, és az érintett napokon időben induljanak útnak. Leszerződtette a finn válogatott Alexander Madsent az NHL Szolnoki olajbányász kosárlabda csapata, amivel teljessé vált a gárda kerete a következő bajnoki szezonra. A 31 éves 208 cm magas sportoló a görög élvonalból érkezik a tiszaparti városba, ahol a hazai pontvadászat mellett a nemzetközi kupában is fontos tapasztalatokkal járulhat hozzá a sikerhez. A kosaras korábban megfordult a spanyol és a litván bajnokságban is, pályafutása során pedig több bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. Nemzeti csapatával két Európa-bajnokságon is szerepelt, valamint a világbajnoki selejtezőkön is alapembernek számított, írta róla a klub. A több poszton is bevethető játékos ötödik légiósként csatlakozik a szolnoki kerethez. A szakemberek várakozása szerint a sokoldalú és komoly nemzetközi rutinnal rendelkező magas ember kulcs szerepet tölthet be a csapatban. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak azt mondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
2: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. A nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszőlő.
1: Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot, a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a JASZ Kunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Segítséget ígért, helyette kifosztotta az idős asszonyt. Eljárást indítottak a rendőrök egy nő ellen, aki jelentős összegű pénzt csalt ki egy karcagi lakostól. A gyanúsított azzal hitegette az áldozatát, hogy intézkedik az egyik ismerőse idős otthoni elhelyezése érdekében. A sértett több részletben adta át a kért összeget, összesen 345 ezer forintot, azonban az ígért segítségből semmi sem valósult meg. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a csalók gyakran a jó hiszeműségre és a segítőkészségre építenek a megtévesztések során. A hivatalos ügyintézések vagy a soron kívüli elhelyezések ígérete típusos ürügy a pénzszerzésre. A rendőrség hivatalos oldalán azt tanácsolják, hogy senki ne adjon át előre pénzt ismeretleneknek, és a kétes ajánlatokról mindig konzultáljanak a hozzátartozóikkal a döntések előtt. A megfontoltsággal megelőzhetők az anyagi károk. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatinidórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
3: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy korhajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Gólzáporos döntetlennel ért véget a karcagi SC labdarúgó csapatának legutóbbi mérkőzése a másodosztályú bajnokság negyedik fordulójában, foglalta össze a szoljon.hu. A hazai gárda háromszor is megszerezte a vezetést a Tisza-Kécske elleni összecsapáson, azonban a vendégek mindannyiszor egyenlíteni tudtak. A találkozó különlegessége volt, hogy a karcagiak kapujában a fiatal hálóőr Varga Noel mutatott be, akit a hajrában piros lappal kiállított a játékvezető. A hazai együttes így 10 emberrel fejezte be a küzdelmet, amit az ellenfél kihasznált, és a legutolsó percekben megszerezte a harmadik találatát. A karcag negyedik bajnoki mérkőzésén a negyedik döntetlenjét érte el a szezonban. Varga Attila vezetőedző szerint a játékosok kőkeményen küzdöttek, azonban a jövőben stabilabb teljes mélyre lesz szükség az előny megőrzéséhez. A csapat jelenleg 10. helyen áll a tabellán. Folytatás szombaton a BVSC Zugló otthonában. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma főként napos időre számíthatunk, de késő délután este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem várható, holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk. A nappali maximumok a mai napon 27, holnap 29 fok körül alakulnak, éjjel minimum 17 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kedves kedd délutánt a stúdióban Fodor Attila. Az Ilonáknak kívánok boldog névnapot. Magyar kezdeményezése. Pontosan 100 évvel ezelőtt megrendezték Budapesten az első úszó Európa-bajnokságot. Mi pedig tovább úszunk a jó zenék között, így itt van most az Outkast és a The Way You Move.
0: 102.4 Best

visszatér, a kánikula visszatér, a forróság, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem alakul ki, a déli délnyugati szél fog majd megélénkülni, a hőmérsékletek kora délután 30 fok körül alakulnak. Szent István napon a forró levegőt a déli délnyugati szél hozzá el majd fölénk ismételten, a sok napsütés mellett egy-egy rövid zápor is kialakulhat majd, 34 fokos csúcsra számíthatunk majd ezen a napon. A pénteki nap is ilyen időjárást hoz majd, vagyis sok napsütést, időnként gomoly felhőképződést és rövid záporokat tartogat számunkra, és a déli délnyugati szél lesz ekkor is élénk. A 35 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Szombaton már kisebb is meghaladhatja a hőmérséklet. Szombaton már kisebb eséllyel alakulnak ki rövid záporok, sok napsütés és 31 fokos maximum lesz. A térségünkben a Tisza, illetve a Tiszató hőmérséklete is 25 fok körül alakul, a Balaton víz hőmérséklete is most 25 fokos. Az emlékezetes dalok sorát most a Lunis folytatja, I Got Five On It.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Hello Kisújfest a rendezvény téren, holnaptól szombatig. Holnap este 8-tól fellép a Candyman Duo, csütörtökön este 8-tól a Kelemen kabátban, majd Pixa pénteken 8-tól a Delta látható, szombaton este 7-től pedig Dombóvári István műsora a De szeretlek is megtekinthető. Partitúra fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal. Ma este 20.30-tól a Tiszai hajósok terén közreműködnek Stefan Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki rúcsport és légtorna stúdió. Abony főterén már holnap elkezdik ünnepelni a Szent István napot, 17 órától felép majd Desperado és Timi, este 8-kor pedig majd Charlie koncertje kezdődik. Jászfényszarún holnap 20.30-tól fellép a Tankcsapda. Nemzetek hétvégéje a Tiszaligeti élményfürdőben augusztus 20 és 23 között csütörtökön a Magyar Nappal indítanak, 13 órától felép majd Solti Ádám. Pénteken mexikói életérzés lesz, 15 órától Desperadoval és Timivel. Szombaton amerikai életérzés a Tiszaligeti élményfürdőben, 15 órától a Mystery Two-val, vagyis Egri Péterrel és Fácánnal. Vasárnap pedig Görög nappal zárják a hetet, majd 15 órától az Alfa Orchestra autentikus görög koncerttel. Augusztus 20-án Szolnokon több helyszínen is megünneplik majd a Szent István napot. A Tisza Parkban majd 12 órától lesz Mosoly udvar, 15 órától bojtár bemutató és karikás ostor élményfoglalkozás, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, este 10-től pedig a Fülemületi Bűnbend. A Tisza parton 20-án katonai légi bemutatót tartanak 18 órától, de onnan tekinthető meg majd a legjobban a tűzi játék. A Tiszaparti sétányon 20-án 10-től lesz vidámpark és kulturális udvar. A tiszai hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. 14.30-tól fellép a Tallinka gyermeknéptánc együttes, 15 óra után a Tiszatánc együttes ünnepi műsora látható, de még a Szent Márton Társulat musical válogatását is meg lehet tekinteni. 17 órától a Neoton Familia örökzöld slágereivel a Szimpátia együttes koncertjét lehet megtekinteni. 21.30-tól fellép a Tóth Vera Band, vendég Pásztor Anna lesz, és lesz utcabál is DJ Eszenyivel. Muninak akadt néhány szép sikere, például a DB Boulevard dala Point of View is, de itt a szóló karrier legjobbja most a Dove.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk a 102.4 Best FM-en. Útépítése kell számítani, Millér telep után csataszök felé a 3224-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön is figyelni kell, a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Bárándi és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni körös tetétlen belterületén. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tiszaderzs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. A Hooligans-szel folytatom a délutánt, a vér nem válik vízzé.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja. Yeah.

0: 2, 4, a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Szolnoki gyártású elemekkel készülnek az új Intercity motorvonatok. Sokakat kínoszhat a parlagfű allergia. Zajhatásra kell készülni a hétvégén Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Változik a forgalmi rend, és több helyen lezárásokra kell számítani Szolnokon a Szent István napi ünnepi rendezvénysorozat miatt. A közlekedőknek már a hét elejétől figyelniük kell a korlátozásokra, ugyanis a belvárosban több fontos teret és utcát teljesen lezárnak a járműforgalom elől. A város tájékoztatása szerint az ünnep napján a Tisza hídon és a Gyalogos hídon is szakaszos, illetve teljes lezárásokra kell készülni a gyalogosoknak és az autósoknak egyaránt. A folyó Tiszaligeti partszakaszát és a közeli sétányt ugyancsak lezárják a látogatók biztonsága érdekében. A közlekedési változások mellett jelentős hanghatásra is számíthatnak a helyiek, hiszen a katonai légibemutató és az azt megelőző gyakorló repülések idején a repülők a megszokottnál sokkal nagyobb zajjal közlekednek majd a megyeszékhely felett. A szakemberek arra kérik a lakosságot és a sofőröket, hogy a megszokottnál sokkal körültekintőbben közlekedjenek, és az érintett napokon időben induljanak útnak. Leszerződtette a finn válogatott Alexander Madsent az NHL Szolnoki olajbányász kosárlabda csapata, amivel teljessé vált a gárda kerete a következő bajnoki szezonra. A 31 éves 208 cm magas sportoló a görög élvonalból érkezik a tiszaparti városba, ahol a hazai pontvadászat mellett a nemzetközi kupában is fontos tapasztalatokkal járulhat hozzá a sikerhez. A kosaras korábban megfordult a spanyol és a litván bajnokságban is, pályafutása során pedig több bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. Nemzeti csapatával két Európa-bajnokságon is szerepelt, valamint a világbajnoki selejtezőkön is alapembernek számított, írta róla a klub. A több poszton is bevethető játékos 5. légiósként csatlakozik a szolnoki kerethez. A szakemberek várakozása szerint a sokoldalú és komoly nemzetközi rutinnal rendelkező magas ember kulcs szerepet tölthet be a csapatban. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak azt mondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
3: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszőlő.
2: Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Segítséget ígért, helyette kifosztotta az idős asszonyt. Eljárást indítottak a rendőrök egy nő ellen, aki jelentős összegű pénzt csalt ki egy karcagi lakostól. A gyanúsított azzal hitegette az áldozatát, hogy intézkedik az egyik ismerőse idős otthoni elhelyezése érdekében. A sértett több részletben adta át a kért összeget, összesen 345 000 forintot, azonban az ígért segítségből semmi sem valósult meg. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a csalók gyakran a jó hiszeműségre és a segítőkészségre építenek a megtévesztések során. A hivatalos ügyintézések vagy a soron kívüli elhelyezések ígérete típusos ürügy a pénzszerzésre. A rendőrség hivatalos oldalán azt tanácsolják, hogy senki ne adjon át előre pénzt ismeretleneknek, és a kétes ajánlatokról mindig konzultáljanak a hozzátartozóikkal a döntések előtt. A megfontoltsággal megelőzhetők az anyagi károk. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatinidórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
4: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
2: Gólzáporos döntetlennel ért véget a karcagi SC labdarúgó csapatának legutóbbi mérkőzése a másodosztályú bajnokság negyedik fordulójában, foglalta össze a szoljon.hu. A hazai gárda háromszor is megszerezte a vezetést a Tisza-Kécske elleni összecsapáson, azonban a vendégek mindannyiszor egyenlíteni tudtak. A találkozó különlegessége volt, hogy a karcagiak kapujában a fiatal hálóőr Varga Noel mutatkozott be, akit a hajrában piros lappal kiállított a játékvezető. A hazai együttes így 10 emberrel fejezte be a küzdelmet, amit az ellenfél kihasznált, és a legutolsó percekben megszerezte a harmadik találatát. A karcag negyedik bajnoki mérkőzésén a negyedik döntetlenjét érte el a szezonban. Varga Attila vezetőedző szerint a játékosok kőkeményen küzdöttek, azonban a jövőben stabilabb teljesítményre lesz szükség az előny megőrzéséhez. A csapat jelenleg 10. helyen áll a tabellán. Folytatás szombaton a BVSC Zugló otthonában. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma főként napos időre számíthatunk, de késő délután este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem várható, holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk. A nappali maximumok a mai napon 27, holnap 29 fok körül alakulnak, éjjel minimum 17 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a Szolnoki stúdióban Fodor Attila. Olyan legendák születtek ezen a napon, mint Robert Redford, most ünnepelne Patrick Swayze is, ezen a napon született Edward Norton, illetve Christian Slater színész is. Jack Reddick, Roy és Ádám és Nagy Bogi is a kínálatban, de most ATV-s a Let You Go elsőre.
0: 102.4 West FM.

0: hiszem a mesét.
1: Visszatér a kánikula, visszatér a forróság. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem alakul ki. A déli délnyugati szél fog majd megélénkülni. A hőmérsékletek kora délután 30 fok körül alakulnak. Szent István napon a forró levegőt a déli délnyugati szél hozzá el majd fölénk ismételten. A sok napsütés mellett egy rövid zápor is kialakulhat majd. 34 fokos csúcsra számíthatunk majd ezen a napon. A pénteki nap is ilyen időjárást hoz majd, vagyis sok napsütést, időnként gomoly felhőképződést és rövid záporokat tartogat számunkra, és a déli délnyugati szél lesz ekkor is élénk. A 35 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Szombaton már kisebb eséllyel alakulnak ki rövid záporok, sok napsütés és 31 fokos maximum lesz. Térségünkben a Tisza, illetve a Tiszató hőmérséklete is 25 fok körül alakul, a Balaton vízhőmérséklete is most 25 fokos. A jellegzetes hangú Jack Reddix következik, aki a 90-es években több formációval is kooperált, most a szóló karrier legjobbja szól a No Matter.
2: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Hello Kisújfest a rendezvény téren, holnaptól szombatig. Holnap este 8-tól fellép a Candyman Duo, csütörtökön este 8-tól a Kelemen kabátban, majd Pixa, pénteken 8-tól a Delta látható, szombaton este 7-től pedig Dombóvári István műsora a De szeretlek is megtekinthető. Partitúra fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal. Ma este 20.30-tól a Tiszai hajósok terén közreműködnek Stefan Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TS-e, valamint a szolnoki rúcsport és légtorna stúdió. A Bony főterén már holnap elkezdik ünnepelni a Szent István napot, 17 órától felép majd Desperado és Timi, este 8-kor pedig majd Charlie koncertje kezdődik. Jászfényszarún holnap 20.30-tól fellép a Tankcsapda. Nemzetek hétvégéje a Tiszaligeti élményfürdőben augusztus 20 és 23 között csütörtökön a Magyar Nappal indítanak, 13 órától felép majd Solti Ádám. Pénteken mexikói életérzés lesz, 15 órától Desperadoval és Timivel. Szombaton amerikai életérzés a Tiszaligeti élményfürdőben 15 órától a Mystery Two-val, vagyis Egri Péterrel és Fácánnal. Vasárnap pedig Görög nappal zárják a hetet, majd 15 órától az Alfa Orchestra autentikus görög koncerttel. Augusztus 20-án Szolnokon több helyszínen is megünneplik majd a Szent István napot. A Tisza Parkban majd 12 órától lesz mosolyudvar, 15 órától bojtár bemutató és karikás ostor élményfoglalkozás, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, este 10-től pedig a Fülemüle Tribün Band. A Tisza parton 20-án katonai légi bemutatót tartanak 18 órától, de onnan tekinthető meg majd a legjobban a tűzijáték is. A Tiszaparti sétányon 20-án 10-től lesz vidámpark és kulturális udvar. A tiszai hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. 14.30-tól fellép a Tallinka gyermeknéptánc együttes, 15 óra után a Tiszatánc együttes ünnepi műsora látható, de még a Szent Márton Társulat musical válogatását is meg lehet tekinteni. 17 órától a Neoton Familia örökzöld slágereivel a Szimpátia együttes koncertjét lehet megtekinteni. 21.30-tól fellép a Tóth Vera Band, vendég Pásztor Anna lesz, és lesz utcabál is DJ Eszenyivel. A 102.4 Best FM-en a legjobb zenék között most Roy és Ádám, és a Csapból is én folyok.

24 Best FM. A legjobb zenék.

közlekedés információkkal folytatjuk a 102.4 Best FM-en. Útépítése kell számítani, Millér telep után csataszök felé a 3224-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegvéden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Jász-Alsó-Szentgyörgyön is figyelni kell, a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni körös tetétlen belterületén. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tiszaderzs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápiószentmárton több pontján is közműépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. A 102.4 Best FM-en a legjobb zenék között Nagy Bogi és

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Szolnoki gyártású elemekkel készülnek az új Intercity motorvonatok. Sokakat kínoszhat a parlagfű allergia. Zajhatásra kell készülni a hétvégén Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Változik a forgalmi rend, és több helyen lezárásokra kell számítani Szolnokon a Szent István napi ünnepi rendezvénysorozat miatt. A közlekedőknek már a hét elejétől figyelniük kell a korlátozásokra, ugyanis a belvárosban több fontos teret és utcát teljesen lezárnak a járműforgalom elől. A város tájékoztatása szerint az ünnep napján a Tisza hídon és a Gyalogos hídon is szakaszos, illetve teljes lezárásokra kell készülni a gyalogosoknak és az autósoknak egyaránt. A folyó Tiszaligeti partszakaszát és a közeli sétányt ugyancsak lezárják a látogatók biztonsága érdekében. A közlekedési változások mellett jelentős hanghatásra is számíthatnak a helyiek, hiszen a katonai légi bemutató és az azt megelőző gyakorló repülések idején a repülők a megszokottnál sokkal nagyobb zajjal közlekednek majd a megyeszékhely felett. A szakemberek arra kérik a lakosságot és a sofőröket, hogy a megszokottnál sokkal körültekintőbben közlekedjenek, és az érintett napokon időben induljanak útnak. Leszerződtette a finn válogatott Alexander Madsent az NHL szolnoki olajbányász kosárlabda csapata, amivel teljessé vált a gárda kerete a következő bajnoki szezonra. A 31 éves 208 cm magas sportoló a görög élvonalból érkezik a tiszaparti városba, ahol a hazai pontvadászat mellett a nemzetközi kupában is fontos tapasztalatokkal járulhat hozzá a sikerhez. A kosaras korábban megfordult a spanyol és a litván bajnokságban is, pályafutása során pedig több bajnoki címet és kupa győzelmet ünnepelhetett. Nemzeti csapatával két Európa-bajnokságon is szerepelt, valamint a világbajnoki selejtezőkön is alapembernek számított, írta róla a klub. A több poszton is bevethető játékos ötödik légiósként csatlakozik a szolnoki kerethez. A szakemberek várakozása szerint a sokoldalú és komoly nemzetközi rutinnal rendelkező magas ember kulcs szerepet tölthet be a csapatban. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak azt mondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
4: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszőlő.
3: Megérkezett az országba a Gyesev legújabb Intercity motorvonata, ami hamarosan megkezdi a kötelező teszteléseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a szerelvények első darabjai már úton vannak a romániai próbatérre. A sikeres méréseket követően a magyarországi vasútvonalakon is számos vizsgálat vár még a járművekre a hivatalos forgalomba állás előtt. A modernebb vasúti kocsiszekrények gyártásában kiemelt szerepet vállalt Szolnok, hiszen az elemek a Stadler helyi üzemében készültek el. A döntéshozók célja, hogy a 11 új szerelvénnyel néhány éven belül teljesen lecseréljék a jelenlegi járműparkot a legfontosabb nyugat-magyarországi vonalakon. A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat nemzetközi hitelből biztosítják. A fejlesztés eredményeként jelentősen javulhat a személyszállítás minősége, és növekedhet a jászkunság hazai járműgyártásban betöltött szerepe is. Segítséget ígért, helyette kifosztotta az idős asszonyt. Eljárást indítottak a rendőrök egy nő ellen, aki jelentős összegű pénzt csalt ki egy karcagi lakostól. A gyanúsított azzal hitegette az áldozatát, hogy intézkedik az egyik ismerőse idős otthoni elhelyezése érdekében. A sértett több részletben adta át a kért összeget, összesen 345 ezer forintot, azonban az ígért segítségből semmi sem valósult meg. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a csalók gyakran a jó hiszeműségre és a segítőkészségre építenek a megtévesztések során. A hivatalos ügyintézések vagy a soron kívüli elhelyezések ígérete típusos ürügy a pénzszerzésre. A rendőrség hivatalos oldalán azt tanácsolják, hogy senki ne adjon át előre pénzt ismeretleneknek, és a kétes ajánlatokról mindig konzultáljanak a hozzátartozóikkal a döntések előtt. A megfontoltsággal megelőzhetők az anyagi károk. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatinidórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
5: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
3: Gólzáporos döntetlennel ért véget a karcagi SC labdarúgó csapatának legutóbbi mérkőzése a másodosztályú bajnokság negyedik fordulójában, foglalta össze a szoljon.hu. A hazai gárda háromszor is megszerezte a vezetést a Tisza-Kécske elleni összecsapáson, azonban a vendégek mindannyiszor egyenlíteni tudtak. A találkozó különlegessége volt, hogy a karcagiak kapujában a fiatal hálóőr Varga Noel mutatkozott be, akit a hajrában piros lappal kiállított a játékvezető. A hazai együttes így 10 emberrel fejezte be a küzdelmet, amit az ellenfél kihasznált, és a legutolsó percekben megszerezte a harmadik találatát. A karcag negyedik bajnoki mérkőzésén a negyedik döntetlenjét érte el a szezonban. Varga Attila vezetőedző szerint a játékosok kőkeményen küzdöttek, azonban a jövőben stabilabb teljesítményre lesz szükség az előny megőrzéséhez. A csapat jelenleg 10. helyen áll a tabellán. Folytatás szombaton a BVSC Zugló otthonában. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma főként napos időre számíthatunk, de késő délután este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem várható, holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk. A nappali maximumok a mai napon 27, holnap 29 fok körül alakulnak. Éjjel minimum 17 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Én pedig Fodor Attila vagyok. Ezen a napon született Eric Scrooby, a House of Pain tagja, és most van a szülinapja Mikának is. A legjobb dala a 2007-es Grace Kelly volt, az angol listavezető is volt, de említhetjük tőle a Big Girl-t, vagy éppen a Relax, Take It Easy-t. Zenei kínálatunkban most a No Doubt jön, és a Hey Baby.
0: 102.4 Best FM.

visszatér, a kánikula visszatér, a forróság, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem alakul ki, a déli délnyugati szél fog majd megélénkülni, a hőmérsékletek kora délután 30 fok körül alakulnak. Szent István napon a forró levegőt a déli délnyugati szél hozza el majd fölénk ismételten, a sok napsütés mellett egy-egy rövid zápor is kialakulhat majd, 34 fokos csúcsra számíthatunk majd ezen a napon. A pénteki nap is ilyen időjárást hoz majd, vagyis sok napsütést, időnként gomoly felhőképződést és rövid záporokat tartogat számunkra, és a déli délnyugati szél lesz ekkor is élénk. A 35 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Szombaton már kisebb eséllyel alakulnak ki rövid záporok, sok napsütés és 31 fokos maximum lesz. A térségünkben a Tisza, illetve a Tiszató hőmérséklete is 25 fok körül alakul, a Balaton vízhőmérséklete is most 25 fokos. A 90-es években alakult Backstreet Boys-szal folytatom, Larger Than Life a legjobb zenék között.

104.4 Best FM a legjobb zenék. Hello Kisújfest a rendezvény téren, holnaptól szombatig. Holnap este 8-tól fellép a Candyman Duo, csütörtökön este 8-tól a Kelemen kabátban, majd Pixa, pénteken 8-tól a Delta látható, szombaton este 7-től pedig Dombóvári István műsora a De szeretlek is megtekinthető. Partitúra fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal. Ma este 20.30-tól a Tiszai Hajósok terén közreműködnek Stefan Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TS-e, valamint a Szolnoki Rúcsport és Légtorna Stúdió. Abony főterén már holnap elkezdik ünnepelni a Szent István napot, 17 órától felép majd Desperado és Timi, este 8-kor pedig majd Charlie koncertje kezdődik. Jászfényszarún holnap 20.30-tól fellép a Tankcsapda. Nemzetek hétvégéje a Tiszaligeti élményfürdőben augusztus 20 és 23 között csütörtökön a Magyar Nappal indítanak, 13 órától felép majd Solti Ádám. Pénteken mexikói életérzés lesz, 15 órától Desperadoval és Timivel. Szombaton amerikai életérzés a Tiszaligeti élményfürdőben 15 órától a Mystery Two-val, vagyis Egri Péterrel és Fácánnal. Vasárnap pedig Görög nappal zárják a hetet, majd 15 órától az Alfa Orchestra autentikus görög koncerttel. Augusztus 20-án Szolnokon több helyszínen is megünneplik majd a Szent István napot. A Tisza Parkban majd 12 órától lesz mosolyudvar, 15 órától bojtár bemutató és karikás ostor élményfoglalkozás, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, este 10-től pedig a Fülemüle Tribünben. A Tisza parton 20-án katonai légi bemutatót tartanak 18 órától, de onnan tekinthető meg majd a legjobban a tűzijátéki. A Tiszaparti sétányon 20-án 10-től lesz vidámpark és kulturális udvar. A Tiszai Hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. 14.30-tól fellép a Tallinka gyermeknéptánc együttes, 15 óra után a Tiszatánc együttes ünnepi műsora látható, de még a Szent Márton Társulat musical válogatását is meg lehet tekinteni. 17 órától a Neoton Familia örökzöld slágereivel a Szimpátia együttes koncertjét lehet megtekinteni. 21.30-tól fellép a Tóth Vera Band, vendég Pásztor Anna lesz, és lesz utcabál is DJ Eszenyivel. A 2000-es évek emlékezetes dalai közül egy újabb most, a Deja Vu és az I Can't Stop szól a 102.4 Best FM-en.

közlekedési információkkal folytatjuk a 102.4 Best FM-en. Útépítése kell számítani, Millér telep után csataszög felé a 3224-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 4231-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön is figyelni kell, a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni körös tetétlen belterületén. A 4601-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápiószelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tiszaderzs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápiószentmárton több pontján is közműépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. A hősök és a maradók bent, én viszont nem maradok, tolom a bicajt, passzolom a mikrofont, Fodor Attila vagyok, további kedves kedd délutánt a 102.4 Best FM-mel.

Next FM. A legjobb zene. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Készül a főváros az ünnepre, nem megszokásból közlekedjünk. Több mint 100 új honvédtiszt tesz esküt. Visszaszorítaná Kína a szervezett bűnözést. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsórakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. 100 fölött az új honvédtisztek száma, átvették a tisztjavatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvédtisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Egy éves országos kampányt indít Kína a szervezett bűnözés visszaszorítására. Kiemelt figyelmet fordítanak az interneten terjedő új módszerekre. A hatóságok többek között az online zsarolás, az illegális hitelezés, a fenyegetés és a zaklatás ellen lépnek fel. Kiemelten kezelik az intim felvételekkel történő zsarolást, a személyes adatok jogosulatlan megszerzését, valamint a hamis fiókokkal végrehajtott összehangolt támadásokat is. A kínai vezetés szerint a szervezett bűnözés egyre nagyobb mértékben költözik az online térbe. Tavaly ugyanakkor csaknem 13%-kal csökkent a regisztrált büntető ügyek száma az országban. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A hétvége előtt járunk 2 nappal, aminek elvileg akkor most csütörtök meg kéne lenni, tehát mindig mondjuk, hogy minket ezek a hosszú hétvégék, ünnepnapok nem zavarnak össze. Ti se zavarodjatok össze. Ha hétfő, akkor Classic House, ha szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és ha kedd, akkor funky, 6-tól 8-ig szigorúan, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től keddi rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

És ahogy haladunk kifelé a nyárból, egyre többet jön velünk szembe a kérdés a profiainkon keresztül is, meg a 06255555-ös Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe, hogy valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, a 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen, jó? Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instagramon is itt találtok.

Nálam patog a labda, rajtam van a sor, hogy megint ötöt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Asian Schism, Takariyo Tajata, right in the rhythm, see? Live and direct this year, watch all the human complex of Hangi, hear the scene? Watch me!

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem Hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best FM, a Night Shift második órájában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elrendelték az M3-as autópályán balesetet okozó lengyel buszsofőr letartóztatását. A Sziget vendéglátó helyei jól vizsgáztak, felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hónapra elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatását. A tragédiában 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A bíróság szerint fennáll a szökés, illetve a bizonyítás befolyásolásának veszélye. A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondotlan okozása miatt folyik eljárás. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. A letartóztatásról szóló döntés nem jogerős. Egyre több magyar cég vár hónapokat a pénzére. Egy friss elemzés szerint tavaly minden negyedik cégnél az országos átlag több mint kétszeresét kellett várni arra, hogy a követelésekből ténylegesen pénz legyen. Miközben a vállalati árbevétel 3,5%-kal nőtt, a követelés állomány ennél gyorsabban 4,5%-kal emelkedett. Országosan átlagosan 73 nap alatt jutnak hozzá a cégek a pénzükhöz, a kisebb vállalkozásoknál azonban jóval rosszabb a helyzet. A 10 millió forint alatti árbevételű cégeknél az átlagos várakozási idő már 460 nap. Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A rendezvény alatt csaknem 120 büfét és más vendéglátóegységet vizsgáltak meg a hatóságok. A tapasztalatok szerint a szolgáltatók jellemzően betartották a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásokat. Kisebb hiányosságokat ugyan találtak, ezeket ugyan a vállalkozások rövid időn belül kijavították. Néhány esetben nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárás is indult. A fogyasztó védelem szerint a szervezők, a vendéglátósok és a hatóságok együttműködésének köszönhetően biztonságos körülmények között zajlott a vendéglátás a fesztiválon. Más helyett tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Sokfelé felhős lesz az ég, hajnalra viszont jelentősen kitisztul, elszórtan záporra, délnyugaton akár zivatarra is számítani lehet, miközben a szél fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet 11 és 19 fok közé csökken. A folytatásban alapvetően napos időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. Az északi és északnyugati ország részben helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország többi részén nem várható csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Bocs, sose tudom. Látok, már megvolt a általános és első osztály?
3: De nem.
2: Most
3: nem,
2: lesz?
3: Nem? Egyáltalán.
2: Egyiknél sem még?
3: Nem.
2: Mikor?
3: Hát kérlek szépen nem most, hanem utána se. Tehát most...
2: A legnagyobb sem?
3: Középső, még a legnagyobb sem.
2: Én teljesen abba
3: még
2: voltam.
3: Még csak most lesz 5 éves.
2: Én teljesen abba voltam, hogy a legnagyobb már éppen most fogja súrolni, tehát egy akkor hálószél.
3: Nem, hát ugye most lesz 5 éves a Best FM, és hát ugye az indulás után született, úgyhogy...
2: Hát nem, a Best FM az már picit több.
3: Jaj, bocsánat, nem a Best FM, a Best FM...
2: Oh, Jézusom, remélem nem. A főnök nem hallgatott minket, hello!
3: A Night Shift.
2: Ezt hogy jól fogom kimagyarázni a következő meetingen, édes atya úr. De mindjárt csak arra gondoltam, hogy most már gyakorlatilag, ha eddig nem készültetek fel az általános iskolára, mi hát...
3: Na de akkor hány éves a Best FM?
2: Azt nem tudom, de hogy mi 5 évesek leszünk szeptember végén, az biztos. Nem, nem csak azt akartam mondani, hogy ha már eddig nem készültetek fel az általános iskolára, ugye még csak 2 hét múlva fog kezdődni, akkor már buktátok, mert most hát már augusztus van, most már ugye a halloweeni cuccok vannak mindenhol.
3: Ja,
2: és
3: igen,
2: még a nyárnak sincs vége!
3: Igen. Hát vicc. A színes ceruzákról már lemaradtunk.
2: Nem, van nálunk egy csomó, ha esetleg szűkébe vagytok, akkor adok. Na, hangja még egy órán keresztül a legjobb funky zenékkel, itt a Best FM a második órában a Night Shiftben, 7-8 óra között.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na tehát Szabin már voltál, de nyaralni majd most mentek.
2: Igen, látom, ez tetszik
1: neked. Ez zseni.
2: Szabin már voltam, nyaralni most megyek.
1: Igazad. Ez pont ezt beszéltük viszont előbbi adáson kívül, hogyha nem lennének gyerekeim, lenne rájuk időm, ugye? De ez így egy ilyen... Hova lesz a menet?
2: Hát házom határokon belül Balcsi.
1: Belföld, Balcsi. Wellness, vagy ilyen kis apartman,
2: ne, semmi,
1: vagy
2: semmi.
1: Béreltek egy ilyen kis
2: nem kell wellness, hát úgyis jó meleg a víz, úgyhogy...
1: Lehet triatlonozni, nem? Tehát, hogy bebiciklizel. Bebiciklizel, úszol egy picit, az kifutsz. Igen. És ezt egy tavon belül meg tudod oldani, és egy gyönyörű. Jó van. Mennyi lesz? Egy hét kb?
2: Nem lesz annyi, öt nap.
1: De mindegy, akkor pont jövő héten nem leszek.
2: Igen, pont jövő héten nem leszek, úgyhogy nem is tudom, mi lesz így.
1: Hát
2: meg tudjátok oldani?
1: Valahogy megoldjuk.
2: Oké. Okay.
1: Azért lassan most már ugye 5 év, ezt beszéltük, ugye, hogy lassan 5 éves a Night Shift, úgyhogy azért talán van anyagunk, amit majd azért fogunk tudni ismételni a következő héten. De elrohanyunk egyre előre, hát még ennek a mainak is csak az első negyedére járunk.
2: Majd hallgatlak titeket. Hát magunkat.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Jött veled szembe kis Reels, meg ilyen olyan videó a Weekend koncertekről?
2: Nem.

0: Tudsz valamit?
1: Eléggé látványos. Nagyon rendben. Egy hosszában, egy keresztben ilyen kifutó, ilyen rohadt nagy stadionokban. Valamilyen arany, ilyen, mintha ilyen öltöztető bábú lenne, az ott középen, de nem tudom hány méter magas, 8-10. Brutál. Brutál. Mondjuk ezt nem simán meg tudtam volna csinálni a Puskásban egyébként. Mert ugye anno az volt, hogy ő jön, turné, aztán lemondta az egész turnét, mert rájött, hogy hát amit ő kitalálta, az ezek kicsik ezek a stadionok, és aztán végül máshova elment hozzánk, nem? Szerintem simán a Puskásban meg tudtam volna
0: csinálni. Na, Metallica megoldotta, akkor szerintem
1: kétszer is. Meg hát ami még nagyon brutál volt, ugye hát a Kanye West is ebbe a kategóriába tartozik, ugye, hogy a művészetet el tud-e vonatkoztatni a csávótól, a privát dolgaitól, de azt se láttad? A félgömb színpadot?
0: Nem, én nem tudom, mikbe vagy, de én ezekről teljesen lemaradtam.
1: Én sem tudom, hogy miért kapom ezeket, de tudod, hogy így jönnek velem szemben Instán meg Facebookon ezek a videók. Eléggé rendben van az is. Úgyhogy most egy picit azért sajnálom, hogy a Weekend az így kimaradt, vagy úgy nem jártam jobban utána.
0: Hát majd a következő Weekend.
1: Hogy ez nekem már hogy hiányzott?

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na hát a mixeid rendszeres feltöltése mellett még ez az, amivel tartozol nekem. Mivel? De ezzel csak nekem tartozol a mixeidet, tehát a rajongóidat károsítod meg, hogy nem kapnak belőle eleget. Ez a Gypsy Woman Remix. Hát ezt csak nálad hallom mindig, és nem tudom, hányszor elkértem, imádom, nagyon jó.
2: Nem is emlékszem, hogy kérted.
1: Hát ez a baj, látod? Hát pontosan
2: de
1: ez a baj.
2: Ő is most fellépett a Divas-ba, azt hiszem, a House Divas, a VH1-on, vagy nem tudom, hol volt egy ilyen...
1: Igen?
2: Igen.
1: Na, erre meg én maradtam le.
2: Nem is tudom, várjál, Robin S-szel.
1: Hát ez már volt egyszer.
2: Igen.
1: Egy-két évvel ezelőtt.
2: Igen.
1: Robin S,
2: Crystal Waters,
1: Sissy Benniston,
2: ők hárman.
1: Ugyanaz ami... megint?
2: Nem, akkor arról beszélek.
1: Ja, de
2: szerint...
1: ez nagyon régi.
2: Nem olyan régi.
1: 2 éves legalább.
2: De teljesen rendben lehozták élő.
1: Persze. Figyeljük, most csináltak valami... az viszont tavaly volt, és azt hiszem Ibizán, hol máshol, megcsinálták ezt a House Divat nagy zenekaros
2: kísérlete.
1: Na az jó volt, az eléggé az rendben volt.
2: Na jó, a zenével kapcsolatban hívjál föl.
1: Jó, rendben. Hát figyelj, nem, jövő héten nem, nyaralja.
2: Igen.
1: Mert hát ugye nem szabad remészre nem nyaralni. Jó, és aztán figyelj, ahogy itt nézem a naptárra, tehát akkor te fogod indítani a szeptember 1.
2: Iskola kezdés.
1: Így. Feladjuk akkor majd a leckét. Jó, Hanyusz, jó pihenés nektek.
2: Köszönöm szépen.
1: Vigyázzatok magatokra, akkor szeptember 1-én várunk vissza.
2: Én is, sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A hosszú hétvégén másképp lesznek nyitva a boltok. Változás jön az oktatásban, minden korábbinál több futó érkezik jövő hónapban a fővárosba. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az oktatási intézményrendszer számára a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebersberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Nem érdemes csütörtökre tervezni a nagy bevásárlást. 4 napos hosszú hétvége elé nézünk. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án zárva lesznek a boltok, pénteken viszont áthelyezett pihenő nap lesz, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják az üzletek a vevőket. Augusztus 22-én, a szombati 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek és a szórakozó helyek. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják a kiszáradt fákat, illetve az aljnövényzetet a közelben. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított az erdőtűz a hónap elején. Sokfelé elmaradt a karbantartás, ezért szinte időzített bombává vált az elektromos rendszer az országban. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vizer Budapest félmaratonra. A Budapest Sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ugyan van még egy nap ahhoz, hogy holnap este elkezdődjön a hosszú hétvége, de hát ki vagyok én, hogy Michael Gray-en vitatkozzak, ha ő akarja, akkor már is indulhat a Weekend. Ezzel indul a következő óra itt a Besten, amelyben majd James Blunt, a Spice Girls, a Maroon 5, a Slamming Frogs és a Blackstreet is jön 8 és 9 óra között.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék az amerikai Voice 29. évadát Adam Levine és az ő mentorátja nyerte, úgyhogy szeptembertől a Maroon 5 énekese címvédésre készül a 30. évadban. Jön a She Will Be Loved.

Best FM a legjobb zenék. Túlnyomó részt azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

Best of a legjobb zenekar brutál és 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban, 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre, 2027-ben lesz majd esedékes, és ennek a visszatérésnek a pontos dátumai, helyszínei pedig szépen lassan, legkésőbb az idei nyár végén kiderülnek majd, úgyhogy Coldplay rajongók, meg mindenki, aki még nem látott Coldplay koncertet, készüljön!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Készül a Mávis augusztus 20-ára. A magyar tornászok Európa legjobbjaival mérik össze erejüket. Dupla betli, kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az ország minden részébe indulnak mentesítőjáratok az augusztus 20-ai fővárosi programok után. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tűzijátékot követően este 11-től hajnali fél kettőig több helyszínen utcai programokat rendeznek Budapesten. A metrók fél háromig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a hatos villamos is. Hajnalban vonatok, buszok és hévek segítik a hazajutást, elsősorban a nagyobb vidéki városok felé. A tűzijáték után jelentő lezárások lesznek, ezért a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolják. A részletes menetrendek a MÁV csoport és a BKK felületein érhetők el. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Más helyet tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Európa-bajnokság előtt jó formában várja a magyar férfi tornász válogatott a holnap kezdődő zágrábi EB-t. Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint a gyakorlatok sokat stabilizálódtak, a csapat pedig készen áll a rajtra. A magyarok húzó embere a négyszeres EB érmes Mészáros Krisztófer lehet, aki tavaly összetettben bronzérmet szerzett. A kapitány szerint a tornász ezúttal is Európa legjobbjai között végezhet, és többszeren is esélye lehet a döntőre. A magyar válogatott holnap az első csoportban kezdi meg a selejtezőt, a szerenkénti finálékba a legjobb 8 versenyző jut. Többfelé közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd hajnalra nagy területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton akár zivatar is kialakulhat. A szél viszont mindenütt mérséklődik. A minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Holnap sok napsütés várható gomoly felhőkkel, zápor, zivatar főként az ország északi felében fordulhat elő, máshol kicsi a csapadék esélye. Délután 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rengeteg brit zenekart fel lehetne sorolni, akiket legalább egyszer mindenkinek látni kellene élőben koncertezés közben. Ebből a rengetegből érkezik most kettő ebben az órában. A Jamiroquai adja majd a Can't Hit-tel, a Depeche Mode pedig közvetlenül utána hozza a Free Love-ot itt a Best FM 9 és 10 között.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol lapok is megírták, hogy végre kész van az új Jamiroquai album. Befejezték a dalok rögzítését, úgyhogy már a mastering tart, és hát remélhetőleg innen most már tényleg csak hetek kérdése, hogy az új Jamiroquai albumot hallgathassuk. Addig is egy klasszikus érkezik, a Kent Heat itt a Best FM a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, simán el tudom képzelni, hogyha valaki az elmúlt 2-3 napban nem ült autóba, akkor teljesen kiment a fejébe, pont úgy, mint nekem, hogy az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt már a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 új honvédtiszt teszi le az esküjét. A méhek szomjaznak, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 100 fölött az új honvédtisztek száma, átvették a tisztjavatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvédtiszt jelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
1: Családi tragédia történt Gyomaendrődön. Egy nő holtan találta otthonában férjét és lányát. A helyszíni szemle alapján a 74 éves férfi felesége távollétében megölte 48 éves lányukat, majd magával is végzett. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság emberölés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A hatóság vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Hofer Dani és Császár előtt 28 év után döntött, úgyhogy ismét egyesítik erőiket, és újból összeállt az FLM. Nagyon remélem, hogy nem kell 28 évet várni majd arra, hogy az NSYNC tagja is megint egymásra találjanak. Egy NSYNC tag, Justin Timberlake jön már is a Can't Stop the Feeling-el, és aztán az FLM is jön a vadonatúj dalával.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best of a legjobb zenék, akiknek a tegnap, illetve a mai nap túlságosan hűvös volt, viszont a kánikulát sem bírják, hát azok holnap szerdán mindenféleképpen menjenek valahova outside, mert akkor nekik holnap kellemes lesz az idő. Nem lesz csapadék, és azért olyan őrítően meleg sem. 29 fokos nappali maximumra számítsatok.

Best FM a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezeteset és történelmét alkottak. Szóval ehhez képest Thomas Bangalter kijelentése egy picit

azt, hogy az AI segítségével írjon zenét. Azt mondja, az, hogy mindenféle parancsszavakkal készítessel a zenét, az tőle nagyon-nagyon távol áll. Ő érezni akarja a zenét, készíteni akarja a zenét, nem pedig lediktálni a zenét. A Daft Punk érkezik, az Around the World.

Best FM a legjobb zenék. Durván két hónappal ezelőtt, június 21-én volt a nyári napforduló. Ekkor kelt a leghamarabb a nap, és ekkor nyugodott le a legkésőbb. Most már két hónappal később, kerek egy órával később lesz holnap a nap felkelte, 5:42-kor. Kivéve nálunk most van. Jön a Sunrise.

0: szabad legyek.
1: Best FM a legjobb zenék, és ha már két dal ezelőtt felkelt az a nap, akkor most hagyjuk ragyogni. Bob Marley érkezik Funkstar Deluxe-szal, és a Sun is Shining-al itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: 57 éves a mai napon, augusztus 18-án az az úriember, akinek minden idők egyik legnagyobb stadion himnuszát köszönhetjük. Nem hiszem, hogy lenne ember, aki ülve tudna maradni a Jump Around alatt. A House of Pain énekese, frontembere, dalszerzője Eric Schroeder Everlessként érkezik ebben a mai utolsó 60 percben itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Zestefem a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízik vérik Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dal.

Best FM a legjobb zenék, akkor a Cat kipipálva mai Nácsit, kipipálva holnap még egy szerda, és aztán holnap este már lehet kezdeni a hosszú hétvégét. Holnap természetesen pop és rádiós lágerekkel jövünk, meg DJ Effendivel. Jön a Basement Jacks most, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Ooh.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

van hészül a baj, még több baj. Aki tartom, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az én.